piska, hopp, hey, cigány bába sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika, hopp, na a nagy bőgös sajja húzza, minden bonat a cigánya vajda, hopp, hey, cigány bába sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika, hopp,